0: den. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: understood.
1: Rock FM. Rock

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Annál vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedett a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelő orvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápar kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Tovább pörög a hazai használt autópiac, telefonon is toboroznak véradókat, ma is napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
1: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancssárgás vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszórtan gyenge eső kialakulhat. Élénk lesz majd az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 25-33 fok valószínű, a nyugati ország részben lesz majd hűvösebb. Holnap döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, élénk marad a szél, 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Köszöntök mindenkit a hosszú hétvégén, kezdetét vette a szombati rock reggel. Mostantól déli 12 óráig Dandó Ádit halljátok majd. Na és persze a legjobb rock zenéket. Augusztus 22-e van, a pontos idő 6 óra 8 perc, és ma a Miriamok, illetve a Mennyhértek ünneplik névnapjukat. Isten éltesse őket sokáig. Rögtön az első 60 percben óriási nevek jönnek. Már is érkezik a Journey, itt lesz a Led Zeppelin, és zenél majd az Omen is. Ez pedig a Creedence Clearwater Revival és a Bad Moon Rising.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 5 perccel fél hét előtt pedig azzal a Led Zeppelinnel megyünk tovább, amelynek énekese Robert Plant augusztus 20-án töltötte be a 78. életévét. Isten éltesse a mestert még nagyon sokáig, nálunk most ő énekel. Ez a Hold of the Love.

Rock FM. A folytatásban Alice Cooper hatalmas sikerű trash című lemezének egyik legnagyobb klasszikusával megyünk tovább. Desmond Child és Diane Warren bombaslágere következik. Jön a Bed of Nails.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. Indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Annál vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápar kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, 10 perccel járunk 7 óra előtt, és most hétfőn volt 38 éve, hogy napvilágot látott a Guns N' Roses Sweet Child O' Mine című kislemeze. A dal néhány hét leforgása alatt az amerikai toplista éléig menetelt, amivel a banda első és végül egyetlen number one slágere lett az Egyesült Államokban. A szám meghozta a csapat számára a várva várt mainstream áttörést, azóta pedig már az egész 80-as évek egyik legismertebb rock klasszikusának számít. Nem hiányozhat tehát a mi repertoárunkból sem. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 93.9 Rock FM.
1: Már is folytatjuk a Europe-pal és azzal a dalukkal, amelyben szerintem minden idők egyik legzseniálisabb gitárszólója hallható. Jön a Superstitions.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Tovább pörög a hazai használt autópiac, telefonon is toboroznak véradókat, ma is napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
8: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
7: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancssárgás vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszórtan gyenge eső kialakulhat. Élénk lesz majd az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 25-33 fok valószínű, a nyugati ország részben lesz majd hűvösebb. Holnap döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, élénk marad a szél, 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a hosszú hétvége szombati rock reggele, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 7 perccel, és megyünk is tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára érkezik hozzánk Billy Idol, jön a Queen, és énekel majd Bryan Adams is. Ez pedig a Nirvana és a Lithium.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, 4 perccel járunk fél 8 előtt, és 1969. augusztus 16-án lépett színpadra a Woodstock Fesztiválon a Santana zenekar. A legendás performance-nak köszönhetően a csapat és névadó gitárosa egy csapásra világsztárrá vált, és még 30 évvel később is a csúcson maradt. Most utóbbi időszakból következik a Robtonasszal készült Smooth.

0: Rock FM. Fél nyolc után egy rövid életű New Yorki banda következik, akiknek tulajdonképpen mindössze egy slágere volt. Azonban azt a mai napig mindenki ismeri. Ők a Ram Jam és a Blackberry. Ez szól már is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fontos az odafigyelés az erdőtüzek megelőzésében, segítsünk a madaraknak a hőségben, a keleti ország részben lesz melegebb. Demeter Tia vagyok. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Néhbich erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 6 tized, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itató kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiunknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít.
2: Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspestis Baranya vármegyében. Egy külkedi gazdaságban mutatták ki a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása megkezdődött. A Néhbich fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM, és néhány perccel 8 óra előtt következzen az a Bryan Adams, akinek Reckless című nagy lemeze 41 évvel ezelőtt éppen ezekben a napokban az amerikai album eladási lista élén tanyázott. Következzen a korunk talán legismertebb dala, ez a Summer of 69.

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, speciális homokágyra gyújt a Betesda Gyermekkórház, Énénk lesz a szél, Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Névesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
6: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
5: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápar kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a hosszú hétvége és a szombati rock reggel. Én pedig Dandó Ádi vagyok. 8 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok. Egymás után érkezik a Scorpions és a Scorpio, de zenél majd a Kiss és a Van Halen is. Most pedig a The Doors muzsikál. Ez a Riders on the Storm. Right.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, és holnap után lesz 41 éve, hogy a Huey Lewis and the News megkezdte két héten át tartó uralkodását az amerikai slágerlistán, méghozzá a Visszajövőbe című sikermozi betét dalával. A rákövetkező év augusztus 20-án, vagyis kereken 40 évvel ezelőtt pedig a boltok polcaira került Ford című nagylemezük, amelynek nemzetközi kiadására az említett szám is felkerült, és nálunk is ez következik.

0: Rock FM.
1: A következő órát a 80-as évek végének egyik legemblematikusabb rockdala nyitja. Jön a Mötley Crüe legsikeresebb nagylemezének címadó tétele, azaz a Dr. Feelgood.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Tovább pörög a hazai használt autópiac, részleges holdfogyatkozás lesz jövő pénteken, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiunknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
2: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancssárgás-vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszórtan gyenge eső kialakulhat. Élénk lesz majd az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 25-33 fok valószínű, a nyugati ország részben lesz majd hűvösebb. Holnap döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, élénk marad a szél, 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Idén lesz 70 éves Varga Miklós, ebből pedig 50-et már a pályán töltött. Így az énekes a dupla jubileumot egy különleges, egész életművét átölelő koncerttel ünnepli majd meg. A dátum november 21-e, a helyszín pedig az Erkel Színház lesz. Az este különleges vendégei között ott lesz majd többek közt Viki Dágyula, Kalapács József, Nagy Peró, Pataki Attila, Rudán Joe vagy éppen Takács Tamás, de színpadra lép az egykori VM Band is. És most nálunk is ők következnek. Ez a Valakire Várva.

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal az Aerosmith dallal megyünk tovább, amit Steven Tyler elmondása szerint az a vicces incidens inspirált, amikor egy alkalommal tévedésből nőnek nézte a Motley Crue énekesét Vince Neilt. Jön a Dude Looks Like a Lady.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Fontos az odafigyelés az erdőtüzek megelőzésében. Újabb területeken kutathatnak gáz és olaj után. Nyugaton már véget ér a hőség. Demeter Dia vagyok. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Nébih erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Újabb három területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiért koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 000 köbméter gázt és 576 000 tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakulnak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itató kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiunknak Halmos Gergő, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Itt elsősorban a vakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb, ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
8: Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest és Baranya vármegyében. Egy külkeri gazdaságban mutatták ki a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. Estartolt a második fél időnk, 9 óra után is a legnagyobb nevek következnek. Hamarosan velünk lesz a Metallica, jön a Black Sabbath, és zenél majd a Whitesnake is. Ez pedig a Red Hot Chili Peppers, és a Can't Stop.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Love is life, rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Most kedden ünnepelte 59. születésnapját Bless Elias, a Slaughter és a Trans-Siberian Orchestra dobosa. Isten éltesse őt sokáig, most előbb-utóbb következik az Up All Night.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1950. augusztus 15-én született, vagyis múlt szombaton lett 77 éves Tommy Aldridge, minden idők egyik legfantasztikusabb rockdobosa. Játékát olyan produkciókban hallhattuk, mint a Black Oak Arkansa, a Pat Travers Band, Ozzy Osbourne, vagy a most következő Whitesnake. Ez a Fool for Your Lovin'.

0: Rock FM. A következő órát Németország leglátványosabb koncertbandája nyitja, ugyanis perceken belül a Rammsteinnal megyünk tovább. Jön a Du hast.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu. Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni mind mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, elszórta lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen úr, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
9: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az ő térő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
8: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelő orvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet. Ezekből a gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép szombat délelőttöt, sziasztok! Ez itt 10 óra után még mindig a hétvégi rock reggel. Én pedig Dandó Ádi vagyok. Egy kereken 40 éves dallal érkezik a Bon Jovi, velünk lesz Rob Zombie, és jön a Motley Crue is. Ez pedig a Hobo Blues Band.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. És most jön a Heartland Rock stílus egyik legnagyobb szupersztárja, aki Bruce Springsteen mellett talán a legismertebb képviselője ennek a tipikusan észak-amerikai műfajnak. 2023 nyarán dobta piacra a legutóbbi stúdióalbumát Orpheus Descending címmel. Nálunk viszont az a dala következik, ami 1982-ben 4 héten átvezette az amerikai slágerlistát. John Cougar Mellencamp énekel, ez a Jack and Diane, itt a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Most kedden volt a számomra egyik legfontosabb lemez megjelenésének 40. évfordulója. A Bon Jovi Sleeper Even Wet című anyaga ugyanis 1986. augusztus 18-án látta meg a napvilágot. A korong meghozta a banda számára a világsikereket, és azóta már több mint 25 millió példányban talált gazdára, köszönhetően a rajta található olyan klasszikusoknak, mint a Living on a Prayer, a Wanted Dead or Alive, a Never Say Goodbye, vagy a most következő és a banda számára az első number one helyezést meghozó You Give Love a Bad Name.

103.9 Rock FM. Csodálatos szombat délelőttöt kívánok, sziasztok! Megkezdtük a mai rock reggelünk utolsó 60 percét. 11 óra után még Dandó Ádi vár benneteket a legjobb rockzenékkel. Velünk lesz a The Doors, zenél majd a The Who, és érkezik a Fresh Fabric is. Ez pedig a The Neck és a My Sharona.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Augusztus 19-én, azaz most szerdán ünnepelte 63. születésnapját Rolf Magnus Joachim Larsson, vagy ahogy valószínűleg mindenki ismeri, Joy Tempest. A Europe énekese egyben a zenekar fő dalszerzője is, akinek gyakorlatilag a banda összes nagy slágerét köszönhetjük, vagyis a most következőt is. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És ennyi fél bele a mai adásunkba. Köszi, hogy velem tartottatok. Most átadom a stúdiót Schubert Krisztiánnak. Este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztiánnal nézhettek bele a Rock Lexikonba. Én legközelebb holnap reggel 6-tól várlak benneteket. Töltsük együtt a vasárnap délelőttöt is. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádit hallottátok. Én most a The Black Rose-zal köszönök el. Ez a Hard to Handle.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtük a szombat délután. Hello mindenkinek, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Dandó Ádinak köszönjük szépen a stúdióban, innentől a Schubert Krisztián. Viszont zeneileg nincs változás, továbbra is csak a legjobb rock dalok, ki a főszerep, Deep Purple, Black Knight, ez a kövi, közben pedig ne felejtjük, ha lenne életjel info üzenet, az SMS Viber 20 999 103.9.

Magyar Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 93.9 Rock FM.
1: Like tell you about now, baby. You know she comes.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Tartanak még az augusztus 20-ai rendezvény miatti lezárások egészen keddig, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán továbbra is le van zárva a Kóskároly sétány, és megvan még az egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton, úgyhogy itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Green Day és a Basket Case itt a 103.9 Rock FM-en. És ezzel lassan zárjuk is az első óránkat, még jön a YouTube és a Pride, mint az óra végi klasszikus, de a következő órában innen folytatjuk.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Feküdj csak nyugodtan, addig én itt műsort vezetek, jó? Továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És nincs megállás, csak a legjobb rock dalok a folytatásban is. I Can Dance, ezt azon mindjárt. De még előtte itt a Turbo Lover. Köszönöm pedig, ha lenne bármilyen info, üzenet vagy életjel, akkor az SMS Viber 20 999 103.9, az e-mail pedig infokukac rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Korál és a Homok a Szélben, itt a 103.9 Rock FM-en. És még a kövi előtt gyors névnapozzunk. Ma Miriam és Mennyiért névnapok vannak, úgyhogy hölgyek, hatalmas kész sok, srácok pedig megy a pacsi. És Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Övék a Next, Sweet Fox on the Run. Most itt a Rockban.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Napközben is sávlezáráson a Fogarasi út, Kerepesi út és Albert Érsai út csomópontban, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán van egy útszűkület a 4. kerületben a Fóti úton, valamint hasonló a helyzet a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, úgyhogy itt is csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Scorpio, és az Így szólt hozzám a dédapám itt a 103.9 Rock FM-en. Tina Turner, Proud Mary, ez pedig az óravégi klasszikus lesz, aztán 14 óra, szóval kezdünk egy újabb zenei órát, de továbbra is csak a legjobb rockdalokkal. Egészen 18-ig nincs megállás, úgyhogy aki teheti, maradjon. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Nyugi, hozom a legjobb rugalokat ebben az órában is. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szoma délután, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a mikrofonnál pedig egészen 18 óraig Schubert Krisztián, és nincs megállás. Rolling Stones, Start Me Up, ez a next. Közben pedig tudjuk, ha van bármi info, üzenet vagy életjel, az SMS Viber 20 999 103.9.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. Hazai jön még hozzá a Tankcsapda, akik nemrég Egerben csapatták, legközelebb pedig majd augusztus 28-án lépnek színpadra, még hozzá Alsóörsön a Tábor Fesztiválon. Erről lesz még szó, de ezen kívül is lesz még koncert szeptember 11 Pécs, majd szeptember 26 Kecskemét. Ezekre hangolódunk most.

0: közlekedés.
1: Van egy forgalmi rendváltozás a Budaörsi úton, buszsáv lett a Villányi út előtt, úgyhogy figyeljünk. Aztán lezárás nehezíti a haladást a 13. kerületben a Katona József utcában, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Ezeken kívül pedig van egy sávlezárás a 2. kerületben a Törökvész úton. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

90.9 Rock FM. Nirvana, Heartshaped Box, ez pedig az óravégi klasszikus, ugyanis 15 óra előtt vagyunk egy picivel, de még csak fél táv, még ugyanennyi vissza van, úgyhogy aki teheti, maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 7 perccel. Nagyon, de nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Folytatjuk. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, és egészen 18 óráig pörgetem a legjobb rock dolgokat méghozzá változatosan. Akkor ugyanis majd a Rock Lexikon. De addig vissza van még pár track. Például Long Live Rock and Roll. Ez jön mindjárt a Rainbow-tól, de még előtte Whitesnake, Here I Go Again. No, I don't.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás a Mester utcában, méghozzá a Ferenc körút előtt, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán útszűkület nehezíti a haladást a Margit körúton, és van még egy infóm, a szakaszos sávlezárás van a József körúton, méghozzá a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez így van, jön majd a promóban. Ez a 103.9 Rock FM. Zárjuk az órát, Red Hot Chili Peppers, Other Side. Aztán mondom, jön a promó, majd jövök vissza is, innen fajtatjuk. Hello!

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Mint mindig, ugyanúgy, most is itt vagyok. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat délután. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, és benne vagyunk a második fél időben, de egészen 18 óráig nincs megállás. Csak a legjobb rockdalok. Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, ezt hozom most. Közben pedig tudjuk, ha van bármi, 20.99.9, 103.9.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

És hát még mielőtt folytatnánk, jött egy üzenet buszos Tomitól. Szia Krisztián, akkor ma is zörögjön. Köszönjük, így van, meg így is lesz egészen 18 óráig, és köszi, hogy írtál meg azt is, hogy velünk vagy. Ja, ha dolgozol, akkor meg kitartást. Ha még e fél, akkor csak bátran. Addig pedig itt is a kövi Save Tonight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Sávlezárásra kell készülni az Erzsébet körúton, méghozzá a Blahalújza térnél, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykörösi úton, és félpályás lezárás mellett autózhatunk a 17. kerületben a Cinkotai úton. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Firewoman, itt a 103.9 Rock FM-en. Cold as Ice, ez pedig egy újabb óravégi klasszikus, aztán pici szünetet tartunk, és meg is kezdjük a mai Rock hétvége utolsó 60 percét, de érdemes maradni, ugyanis olyan remek dalok jönnek, mint például Billy Idol és a Rebel Yell. Ezzel kezdünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

17 óra után vagyunk 10 perccel, de továbbra is nagyon szuper szombat délután mindenkinek. Megkezdtük, ez a mai rock hétvége utolsó órája, de 18 órától sem hagyunk senkit rockzene nélkül, ugyanis én majd Pamancsa Krisztián a rock lexikonnal. De addig is van még vissza bőven. Ha az életben, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont még előtte itt a Viva Las Vegas. Most itt a Rakon.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

cipő és a lány, valamint a kék és narancsárga itt a 103.9 Rock FM-en. AC/DC, TNT, ez pedig a Next lesz, de előtte a szokásos kitekintés. Gyorsan nézzük, hogy milyen időnk lesz holnap és a jövő héten. Holnap és hétfőn, ha minden igaz, napos időre van kilátás, a csúcsok 27 és 28 fok környéken alakulnak majd. Aztán kedden, szerdán többnyire felhős idő 29 fokkal, csütörtökön ismét napos idő egy 31 fokos csúccsal, majd a jövő hét hétvégére ismét felhős időt jósolnak, sőt lesz csapadék, meg némi lehűlés.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy érdemes lehet kerülni. Aztán váltakozó irányú a forgalom a 3. kerületben a Pusztakúti úton, és sávlezárásra kell számítani a Bécsi úton, valamint a Vörösvári úton is, méghozzá kifelé. Legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a One of Us, itt a 103.9 Rock FM-en. Lenny Kravitz, American Woman, ez pedig az záróakkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége. Klamancse Krisztián már itt, és lassan startol a rock lexikon, úgyhogy én búcsúzom is. Schubert Krisztián, ennyi volt egyelőre, de 20 órától vekkelek. Addig is a rock legyen mindenkivel.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztár.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
3: Ha azt mondom, hogy klasszikus rock a 70-es évekből, akkor nagyon sokan emlékeznek rá, hogy volt a Rock Lexikonok történetében ilyen műsor, de nem lehet eleget beszélni a klasszikus rockról, és nem lehet eleget beszélni ezzel kapcsolatosan a 70-es évek óriási slágereiről. A mai műsor külön kiadás, klasszikus rock a 70-es évekből, egy újabb fejezet a 70-es évekből, és egy újabb fejezet a nagy slágerekből, óriási nevekkel, Gemini, Golden Earring, Eagles, vagy a Doobie Brothers munkássága, a General, Paul Revere és a The Raiders még, a Led Zeppelin, a Rolling Stones és még nagyon sokan mások, és ez csak az első óra tervezett tartalma. Klamancsek Krisztián vagyok, Patti Smith, amerikai énekesnő, a kezdés a Because the Night című örökzöld klasszikussal, mert hogy ezt a 90-es években feldolgozta a 10,000 Maniacs, és akkor pedig MTV Unplugged alternatív rock siker lett belőle, de ugyanígy a 90-es években még techno-diszkós lágert is csinált belőle egy európai formáció. Patti Smithre nemes egyszerűséggel azt is szokták mondani, hogy a punk rock keresztanyja. Íme az eredeti Because the Night.

Golden Earring, a speciális rock lexikonban, a mai alkalommal a külön kiadás klasszikus rock a 70-es évekből. Íme az 1974-es Weather Love, az egyik óriási sláger évtizedekre az egyébként holland csapattól, akik évtizedeken keresztül tartották lázban az európai és az amerikai rajongókat ilyen és ehhez hasonló felvételekkel. A másik óriási sikerük már a 80-as évek elejéről való, ez volt a Twilight Zone. És a Gemini még megelőzőleg, a dal címe Naked, csak egy idegen. 1964-ben alapította a csapatot Várszegi Gábor. Az együttes első felállása ez volt. Várszegi Gábor basszusgitár, Bardóczi Gyula dob, Németh Dezső szólógitár, Petneházi Gábor szaxofon, Pusztai István ritmusgitár, Szabó György ének. 1971-ben Rusznák Iván és Pap Imre csatlakozott a zenekarhoz. Találós kérdés a folytatás a rock lexikonban, úgyis mindenki tudja a választ, melyik az a csapat, amelyik amerikai rock, country rock és folk rock együttes volt. A zenekar 1971-ben alakult Los Angelesben olyan alapító tagokkal, mint Randy Meisner, Glenn Frey, Bernie Leadon és Don Henley. Aztán Linda Ronstadt kísérő zenekarának tagjai is voltak. Don Felder csatlakozott és Joe Walsh belépésével Bernie Leadon helyére megalakult a nagy csapat. 5 listavezető kislemezzel és 4 listavezető albummal koruk egyik legsikeresebb együttese volt. Hölgyeim és uraim, az igaz double play most a speciális rock lexikonban. A 70-es évek óriási sikerei tőlük például a One of These Nights, és rögtön utána a Take It to the Limit.

a csapat neve Rush, ez a Tom Sawyer 70-es évek klasszikus, bár a csapat átlépett ekkor már a 80-as évekbe. Ez a speciális rock lexikon most ebben a két órában klasszikus rock a 70-es évekből, és a Rush kanadai rockbanda volt. 1968-tól zenéltek, és ez a dal már a korai 80-as éveket idézi, amikor a klasszikus rock még mindig nagyot megy. A Tom Sawyer dal tulajdonképpen már átlépés számukra is a 70-es évekből a 80-as évekbe, és hát persze számunkra is. És a The Eagles még megelőzőleg a szupercsapat a 70-es években, és nem csak Amerika számára, hiszen az 1978-as Grammy-díjas Hotel Californiáig el sem jutottunk, de a 70-es évek közepe körül már olyan bombasztikus szuperslágereket gyártanak, mint a One of These Nights és a Take It to the Limit. Ez a két dal szerepelt a Double Play-ben. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában, hétről hétre szombaton és a vasárnapi ismétlésben. A mai műsor speciális, klasszikus rock a 70-es évekből. Mint például a Doobie Brothers munkássága, a kaliforniai rockbanda, akik néha funkot játszottak, így aztán néha a rajongók összezavarodtak. Most ez tulajdonképpen mi? Hát funk rock, így a Doobie Brothers és a Long Train Running.

Ezt a formációt úgy hívták, hogy Pori Ware és a The Raiders és az Indian Reservation óriási rocksláger volt a 60-as évek végén, később aztán diszkósláger lett belőle a 70-es évek végén. Menjünk szépen sorban, 1958-ban alakultak az idahoi Boise-ban, eleinte instrumentális rockzenekar voltak, több daluk is felkerült a slágerlistákra, úgy mint Just Like Me, a Kicks, a Hungry vagy a Good Thing, és aztán az Indian Reservation esetében egész egyszerűen csak Raidersként voltak feltüntetve. Ennek a dalnak az az érdekessége, hogy a 70-es évek végén hatalmas diszkósláger lett belőle az Orlando Riva Sound feldolgozásában. Klamoncse Krisztián vagyok, ez a Rock Lexikon, és a speciális kiadás a 70-es évekből, vagyis a klasszikus rock szuper évtizede, generál és a fűrész dal még megelőzőleg Huszár Erika és Várkonyi Mátyás szerzeménye 1973-as, és akkor ugye egyetlen lemezkiadó létezett Magyarországon, a Hungaroton. És még a Doobie Brothers a mostani hármas blokkban, a kaliforniai rockbanda, akik óriásit mennek a 70-es években nem csak ezzel az egy dallal, de ez az egy dal talán a leghíresebb slágerük lett örökre Long Train Running címmel. A folytatás egy brit rock együttes, amelyet 1968-ban alapított Jimmy Page gitáros, Robert Plant énekes, John Paul Jones basszusgitáros és John Bonham dobos. Hivatalosan 68 és 80 között működtek. Ez pici 60-as évek vége, a teljes 70-es évek és a 80-as évek már nem. A tagok a csapat pályafutása alatt nem készítettek szólólemezeket, időnként jammeléseken vettek részt, vagy felvételeken működtek közre barátaikkal. És az együttes a teljes fennállása alatt ugyanazokból a tagokból állt. Hölgyeim és uraim, Led Zeppelin a 70-es évek klasszikus rockjában.

Szabadság Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon és a 70-es évek klasszikus műsor, vagyis klasszikus rock két teljes órán keresztül, mint például 1974-ből a Bergendi és a Sajtból van a hold. Nagyon sokak szerint a csapat legjobb dala ez, nagyon sokak szerint ez volt az igazi szuper korszak, mert hogy Damien szerezte az ilyen és ehhez hasonló dalokat, a Bergendi pedig ráállt arra a 70-es évek közepi rockvonalra, amely mindenkinek jól állt, még az országnak is, akkor. Rolling Stones és a Start Me Up még megelőzőleg, Mick Jagger és Keith Richards szerzeménye, és ezzel a Stones is átlép már a 70-es évekből a 80-as évekbe, mert hogy pici kakukktojás ez is, ha azt mondom, hogy az évszám egészen pontosan 1981. Na de a Rolling Stones pályafutását mindenki ismeri a 60-as évek közepétől, a 70-es éveken keresztül, amikor is 1978-ban egy diszkórok dallal vezetik az amerikai slágerlistát, ez volt a Miss You. A 70-es, 80-as évek váltásánál valahogy megint visszatértek a klasszikus rockhoz. És a Led Zeppelin még, Over the Hills and Far Away a dal címe, 1973-ból, kik a dalszerzők? Az alapítótagok, Jimmy Page és Robert Plant. Egyetlen dal mindenféleképpen befér még az első órába, ez pedig a The Neck és a My Sharona, az 1979-es amerikai lista vezető sláger, és a csapat egyetlen nagy slágere. Az énekes Doug Figure elmondása szerint a 17 éves Sharona Alperin iklette a dal megírására, aki később a barátnője lett. De a kapcsolat nem lett hosszú életű, mindketten mással kötötték össze az életüket, viszont barátok maradtak. Az énekes Figure 2010-ben rákban meghalt, csak 57 éves volt. Íme a 79-es The Neck és a My Sharona.

103.9 Rock FM és benne a Rock Lexikon ebben a két órában hétről hétre szombaton és a vasárnapi ismétlésben a mai műsor külön kiadás klasszikus rock a 70-es évekből. És még csak az első órának van vége, a második hamarosan érkezik, a skót csapat neve Steeler's Wheel. És jön a Kansas is, azzal, hogy Dust in the Wind.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Második óra, második kezdés a mai Rocklexikonban. A műsor speciális ebben a két órában, klasszikus rock a 70-es évekből, és a második órára is vannak nevek, nem is akárkik, Kansas, akik persze, hogy a Dust in the Wind-et hozzák. A magyarok közül a Scorpio, Grand Funk Railroad még, LGT és a Kék Asszony, vagy a Rocklexikon exkluzívnak számító angol Pilot és a Magic, amelyik 1975-ben majdnem vezeti az amerikai slágerlistát. Klamancsek Krisztián vagyok, a második óra kezdéseként a Steeler's Wheel, egy skót folk csapat, akik 1972-től léteznek, és a tagok között Joe Egan és Jerry Rafferty. Az a Jerry Rafferty, aki 1978-ban világslágert csinált a Baker Street dalával. Akkor már a szóló karriernél tartunk. Most azonban annál a csapatnál, hogy Steeler's Wheel. Ez a dal később még diszkósláger is lett a 70-es években. Stuck in the Middle with You.

Proflexikon.

Scorpio a Rock Lexikonban a kiváló magyar csapat, akik 1973-ban már léteznek. A mostani dal 74-es, az a címe, hogy Szevasz Haver. Tulajdonképpen szupergrup lett a Scorpio is, az 1971-es Lokomotív GT és a 72-es Taurus után hazánk harmadik szupergrupjának számított. Tagjai korábban mind ismert együttesekben játszottak, és komoly hírnévre tettek szert. Frenreis Károly a Metro és az LGT énekes basszusgitárosa volt, Szűcs Antal Gábor énekes gitáros és Fekete Gábor dobos a Hungáriában, Pap Gyula orgonista pedig a Miniben játszott. A Scorpio a 70-es évek egyik legsikeresebb magyar együttese volt, az egyik legtöbbet koncertező együttesként is működtek Magyarországon és külföldön egyaránt, persze akkor még az akkori szocialista országokban elsősorban. Kansas és a Dust in the Wind még megelőzőleg 1978-ból minden idők egyik legjobb dalának tartják, és kevesen tudják, hogy a Kansas 70-es évekbeli munkássága után váratlanul visszatértek, 1987-ben a popkorszak kellős közepén. És a második óra kezdődala a Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You, az alapító tagok 1972-ből Joe Igen és a később szóló karrierben világsikereket gyártó Jerry Rafferty. A Rock Lexikon második órájában is van double play, nem is akárkiktől. A Grand Funk Railroad a korai kemény rock egyik legfontosabb amerikai képviselője volt, világszerte 25 millió albumot adtak el. Zenéjük ma már nem tűnik annyira forradalminak, de akkoriban az újdonság erejével hatott. A rock történet talán legtöbbet támadott együttese. Terry Knight menedzser felléptette a zenekart az 1969-es Atlantai Popfesztiválon, ahol tübörgő zenéjük viharos sikert aratott. Ezt aztán Capitol szerződés követte, és még abban az évben megjelent az On Time bemutatkozó album. És bár a rádiók mellőzték, a sajtó becsmérelte, mégis az amerikai lista élére került, és aranylemez lett. Olyanok jönnek most a The Grand Funk Railroad Double Play-ben, mint az 1974-es The Locomotion, és nagyjából ugyanebből az időből a We're an American Band. Grand Funk Railroad Double Play most a Rock Lexikonban.

0: 103.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon a mai alkalommal, LGT-vel és a Kékasszonnyal és az LGT 70-es évekbeli munkásságával, mert hogy ebben a két órában csak klasszikus rock a 70-es évekből. 1977-ben Presser Gábor a rock műfaj képviselői közül elsőként Erkel Ferenc díjat kapott, a szövegek írásában pedig ez időtájt kezdett mind nagyobb szerepet vállalni Zorán Fivére, Stevanovic Dusán. A sikerek mellett azonban kellemetlenségekből is jutott bőven a négy zenésznek, a második romániai turné után kitiltották őket az országból, és egy időre Magyarországon is letiltották fellépéseiket. A Kékasszony pedig eredetileg 73-as, mert hogy 73-ban jelent meg az LGT harmadik albuma, a Boom, ez volt a zenekar első album, amelyen Somló Tamás játszott, és az utolsó, ami Barta Tamás kilépése előtt jelent meg. Grand Funk Railroad még megelőzőleg olyan dalokkal, mint a The Locomotion és a We Are an American Band. Hogyha valakinek a The Locomotion megnevezés ismerős, a dal leginkább arról nevezetes, hogy különböző évtizedekben háromszor is szerepelt az amerikai slágerlista első három helyének valamelyikén. Először 1962-ben az amerikai énekesnő Little Eve előadásában, 74-ben szintén listavezető volt pont ettől a csapattól, a Grand Funk Railroad-tól, és 1988-ban Kylie Minogue ausztrál énekesnő a harmadik helyig jutott vele. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a mai alkalommal az adás speciális klasszikus rock a 70-es évekből.
1: Rock Lexikon exkluzív.
0: Pilot és a Magic, egy angol csapat, amelyik a 70-es évek közepén bevette az Amerikai Egyesült Államok slágerlistáit, és nem csak ezzel az egy dallal, de ez lett a legjobb.

Rock Lexikon külön kiadás a mai alkalommal ebben a két órában, és csak a 70-es évek, és csak a klasszikus rock, és a jeles képviselők, mint például a Player és a Baby Come Back. A Player slágere lassú diszkó rock dal is volt 1978-ban, vagy csak szimplán szerelmes ballada, de ez lett az év hetedik legjobb amerikai slágere. És bár 78-ban tombol a diszkóláz, a rockzene kitörölhetetlen, így aztán a Player slágere mellett olyan dalok voltak népszerűek a rock műfajban, mint Eric Clapton és a Lay Down Sally. A The Rolling Stones és a már emlegetett Miss You diszkó rock sláger. Billy Joel újabb szerelmes dala, Just the Way You Are.

vagy Paul McCartney és a Wings, és a With a Little Luck. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. A Player és a Baby Come Back előtt Lynyrd Skynyrd és a Gimme Three Steps, ez is a 70-es évek egyik jelentős munkássága, egészen pontosan 73-ból, és a Rock Lexikon exkluzív Pilot és a Magic. A dal, amely 1975-ben az amerikai slágerlista második helyéig jut, ez volt a csapat pályafutásának legjobbja, miközben a Pilot angol zenekarként foglyulejtette az angol és az amerikai slágerlistákat évekre ilyen és ehhez hasonló felvételekkel. Rövid nevek, óriási slágerek, mint például a Pilot és a Magic, vagy a Kiss és a Bad. A Kiss egyik legjobb dala ez a 70-es évek közepéről, egészen pontosan 1976-ból.

A csapat neve Paper Lace, ez a The Night When Chicago Died, az 1974-es amerikai listavezető felvétel, volt nekik egy másik is, az pedig az angol slágerlistát vezette. Haladjunk szépen sorban, a Paper Lace angol rock csapat volt, már 67-ben léteztek, de a nagy sikerek csak 74 körül jöttek. Először is a Billy, Don't Be a Hero, aztán a The Night When Chicago Died. Mindkét dal történelmi időkbe vezet vissza bennünket, a Billy kapcsán az Amerikai Egyesült Államokban azt mondták, ez egy vietnámi háború ellenes dal, miközben az angol listát vezette hetekig, a Chicago Died dal pedig Amerika a 20-as, 30-as években a szesztilalom korszaka. Al Capone és a chicagói rendőrség harca. Ez a dal egy hétig volt amerikai listavezető. Bad Company még megelőzőleg a 70-es évek óriási klasszikus rockjai közül, Feel Like Making Love és a Kiss és a munkássága 70-es évekből, nagyon sok mindent lehet róluk mondani, nagyon sok mindent lehet velük kapcsolatban említeni, de a 70-es évek közepén csak egy daluk volt a legjobb. Az, amit lejátszottam. A Bad. A speciális rocklexikon második órájának a vége felé közeledünk, csupa-csupa 70-es évek, és a műfaj csak klasszikus rock az évtizedből, mint ahogy a Pink Floyd munkássága is, mi más, mint a Time, de a 2x60 perc ilyen gyorsan telik el. Klavancsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Rockmusicon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. Rocklexikon. Exkluzív.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál. Csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

a kőszobor lehet, hogy néma, én viszont nem leszek az. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szuper szombat estét, ez már a Rock the Night, így a Rock Lexikon után a stúdióban pedig újra Schubert Krisztián. Kamancse Krisztiánnak pedig köszönjük szépen, zártuk a Rock Lexikont. De innentől is csak a legjobb rock dalok, Symphony of Destruction, közben pedig jöhet minden, az SMS és Viber 20 999 1039.

0: Ez volt a Queen, valamint a Don't Stop Me Now, itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig Charlie-val folytatjuk, aki szintén fellép majd a Tábor Fesztiválon, ami augusztus 26-a és 29-e között lesz majd Alsóörsön. Sok mindenki más mellett. Ha mennénk, akkor jó szórakozást!
1: Este

0: rock közlekedés.
1: Tartanak még az augusztus 20-ai rendezvény miatti lezárások egészen keddig, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán továbbra is le van zárva a Kós-Károly sétány, és megvan még az egyirányosítás a 3. kerületben az Ürömi úton, úgyhogy itt is figyeljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Scorpions és a Sandman Angel itt a 103.9 Rock FM-en. Jukebox Hero, ez pedig az első óránknak a vége, de van még vissza bőven, úgyhogy aki teheti, mindenképpen maradjon. Igen, jó lesz.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

sőt, éjfélig itt is vagyok veled. Hello mindenkinek, nagyon szuper szombat estét, ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rock dalokkal, hanem meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valami, akkor csak bátran az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen, addig is, itt a Panama.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt Ozzy Osbourne és a Crazy Train itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt folytatnánk, előtte itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét a Tábor Fesztiválra, ami Alsóörsön lesz majd augusztus 26-a és 29-e között. A remek előadókkal, mint a Moby Dick, a Lord, a Fish, a Tankcsapda vagy épp a Depresszió, de felép még többek között a Junkies is. Utóbbival hangolódunk, ha mennénk, akkor jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Napközben is sávlezáráson a Fogarasi út, Kerepesi út és Albert Érsai út csomópontban, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán van egy útszűkület a 4. kerületben a Fóti úton, valamint hasonló a helyzet a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, úgyhogy itt is csak óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Kiss és a Lake It Up, itt a 103.9 Rock FM-en. És csak lassan fél táv, még jön a The Heat Is On, aztán 22 óra, viszont még kétszer 60 perc visszavon a mai Rock the Night-ból, úgyhogy aki teheti, maradjon.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

No ne, de még itt vagyok, nyugi, egészen éjfélig. Nagyon szuper szombat estét, ez mindig a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig még két órán keresztül Schubert Krisztián. És hát nem állok meg. Guns N' Roses, You Could Be Mine, ezzel megyünk tovább, de ne feledjük azt sem, hogy jöhetnek még az infók, üzenetek is, ha bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. Hazai jön, még hozzá a Tankcsapda, akik nemrég Egerben csapatták, legközelebb pedig majd augusztus 28-án lépnek színpadra, még hozzá Alsóörsön a Tábor Fesztiválon. Erről lesz még szó, de ezen kívül is lesz még koncert szeptember 11 Pécs, majd szeptember 26 Kecskemét. Ezekre hangolódunk most.

FM, Def Leppard, Animal, lesz pedig a Next. De előtte nézzük gyorsan, milyen időnk lesz holnap. Elvileg többnyire napos lesz az ég felettünk, a csúcs pedig 27 fok környéken alakul majd. És se felhők, se csapadék. Ha minden igaz, egészen jövő hét szombat.

Queen és a Radio Gaga itt a 103.9 Rock FM-en. Blinded by the Light, ez pedig egy sereghajtó, ugyanis 23 óra előtt vagyunk egy picivel. Ezzel zárjuk most az órát, és meg is kezdjük a mai utolsót, de lesznek még jó rockdalok. You really got me, I wanna rock, burning heart. És ez csak egy-két track a kövi órával.

23 óra után vagyunk 6 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombatestét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig még Schubert Krisztián. Még ebben az órában itt vagyok és pörgetem a legjobb rock dalokat. Edd a lelkünkből, ezzel folytatjuk mindjárt, de előtte itt van a Shardozman, és ne felejtjük, hogy még mindig jöhetnek az infók, üzenetek, esetleg életjelek, bármi van, az SMS Viber 20 999 103.9.

A korál és a kölykök a hátsó udvarból. Ez volt itt a 103.9 Rock FM-en. Survivor Running Hard. Na meg mellé egy gyors promó, ne felejtsük el, holnap is Rock Lexikon. Déltől egészen délután 2-ig érkezik majd Klamancse Krisztián, rengeteg infót hoz, és persze pörgeti majd a legjobb rockdalokat, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni. Meg a folytatásban is, ugyanis meghúzzuk, amíg vissza van, ahogy ígértem, itt a Survivor és a Burning Heart.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

ez a 103.9 Rock FM. És hát benne vagyunk a hajrában, lassan a műsor a végéhez közelít, de egy-két trackre még mindenképpen lesz idő. Easy Lover, Szombat, Satisfaction, Égi Vándor. Ezek még beférnek, de előtte egy kis hazai LGT ezüst nyár, amit már időközben el is pözköltem itt a rockon.

0: time on my...
1: Rock FM.